0: A Pénzügyi Világszervezet becslése szerint világszerte több mint 1 milliárd ember küzd valamilyen pszichés problémával. Ugyanakkor aggasztó esetek is napvilágra kerültek, ugyanis a keresőmotorokba épített AI rendszerek téves egészségügyi információkat is megosztottak felhasználóikkal, hiteles tartalomként tüntetve fel azokat. Sokan üzenetek megfogalmazásához vagy nehéz beszélgetésekre való felkészüléshez használják az eszközt, főleg olyanok, akik nem szívesen tárják fel problémáikat mások előtt.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: esik az eső,
1: vagy éget a nap,
0: egész nyáron
1: szóljon a Plusz FM.
0: Plusz FM.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek,
1: Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

mondd, hogy lehet ilyen pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosora mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben, Nagyvárad 6. a rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondásra az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet, mely szerint Románia agrár-élelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árértékarányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál, ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk, kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár 2. éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó 2. helyét erdélyi városok foglalják el. A 2. helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó 3. fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az 5-be még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítménytömegaránya meghaladja a 0,075 kW per kilogrammos értéket, ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe venni az autó tömegét is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-en!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé. Feloldják a kórházi létszámstoppot, a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. Aggódnak a cégek, egyre kevesebb Z-generációs szeretne főnök lenni. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé, derül ki a World Justice Project jelentéséből. Az elemzés többféle korrupciós jelenséget vizsgál, köztük a vesztegetést, a köz- és magánérdekek jogtalan befolyásolását, valamint a közpénzekkel való visszaélést. Az értékelés a végrehajtó és törvényhozó hatalomra, az igazságszolgáltatásra, valamint a rendőrségre és a hadseregre is kiterjed. Románia leggyengébb eredményét a törvényhozás tagjainak fedhetetlensége terén ért el. Ezen a mutatón mindössze 0,25 pontot kapott. Lényegesen kedvezőbb értékelést kaptak az igazságszolgáltatás tisztségviselői, illetve a rendőrség és a hadsereg. Az Európai Unióban Bulgária, Magyarország és Szlovákia teljesített gyengébben Romániánál a korrupció hiányát mérő mutatóban. Az alsó mezőnyben található még Görögország, Horvátország és Olaszország is. Jóváhagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabálymódosító indítványt, amely lehetővé tenni az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül. A törvény kihirdetése után a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. A tervezet tulajdonképpen feloldja a törvénnyel elrendelt létszámstoppot az egészségügyi minisztérium, más minisztériumok és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél. Egyre kevesebb Z-generációs fiatal törekszik vezetői pozícióra, helyette inkább a munka és a magánélet egyensúlyát tartja fontosnak. A jelenség komoly fejtörést okoz a vállalatoknak, melyek attól tartanak, hogy a jövőben nem lesz elegendő vezető a szervezetek irányítására. A fiatalok számára a siker már nem feltétlenül előléptetést jelent. Sokan úgy vélik, hogy a vezetői szerepkörrel járó nagyobb felelősség és hosszabb munkaidő nem éri meg a vele járó áldozatokat. A fiatalokat elsősorban azt tartja vissza a vezetői szereptől, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a menedzser. Menedzserekre nehezedő nyomás. Míg korábban egy vezető átlagosan 6 alkalmazott munkáját irányította, ma már gyakran 12 ember tartozik hozzá. Mindezek mellett egyszerre kell megfelelniük a vállalat csúcsvezetésének, az üzleti célok megvalósításának, miközben egyre nagyobb csapatok szakmai fejlődéséről, motivációjáról és jólétéről kell gondoskodniuk. Az Z-generáció pontosan látja, milyen terhekkel jár egy vezetői pozíció, ezért sokan inkább elkerülik ezt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz
1: FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Romániát felkészületlenül éri egy esetleges olajválság. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Egyre többen használják terápiás célokra a mesterséges intelligenciát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániának egy állandó energetikai és logisztikai válságkezelő központra és egy országos energiabiztonsági diszpécser szolgálatra lenne szüksége, nem pedig eseti válságülésekre, hogy ne érje felkészületlenül egy esetleges olajvihar, véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Dumitru Kiselica elemzésében arra figyelmeztetett, hogy Romániát nem fenyegeti ugyan közvetlen üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak. Bár az ország rendelkezik finomítókkal, kikötővel, vezetékekkel, tárolókapacitással és még mindig számot hazai termeléssel, ám ezeket az előnyöket gyengíti a jelentős importfüggőség, a fekete-tengeri útvonalakra épülő ellátás és az egységes operatív irányítás hiánya. A szakemberek szerint a legnagyobb kockázat nem az, hogy eltűnik a kőolaj a világpiacról, hanem az, hogy Románia túl későn jut hozzá az elérhető készletekhez, drágában vásárol a szomszédainál, majd árkorlátozásokkal és szabályozásokkal próbálja kezelni a válságot. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Mivel a hónap első napja szombatra esik, a postai kézbesítés néhány nappal később kezdődik, míg a banki átutalások a megszokott időpontban érkeznek. A nyugdíjak kiszállítása augusztus 3-án hétfőn indul, majd az első két hét során a megszokott ütemben folytatódik. Azok a nyugdíjasok, akiket a postás nem talál otthon, továbbra is átvehetik járandóságukat a lakóhelyük szerint illetékes postahivatalban, a pénz megőrzésére biztosított határidőn belül. Ha valaki hozzászokik ahhoz, hogy folyamatosan igazat adnak neki, torz képet alakíthat ki saját életéről, figyelmeztetnek a pszichológusok annak kapcsán, hogy a lelki tanácsadás a mesterséges intelligencia egyik legelterjedtebb felhasználási módjává vált. A Harvard Business Review egyik cikkében arra tér ki, hogy az AI eszközöket az emberek leggyakrabban ma már érzelmi támogatásként a magányenyhítésére használják. A jelenség nem véletlenül erősödik fel most. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint világszerte több mint 1 milliárd ember küzd valamilyen pszichés problémával. Ugyanakkor aggasztó esetek is napvilágra kerültek, ugyanis a keresőmotorokba épített AI rendszerek téves egészségügyi információkat is megosztottak felhasználóikkal, hiteles tartalomként tüntetve fel azokat. Sokan üzenetek megfogalmazásához vagy nehéz beszélgetésekre való felkészüléshez használják az eszközt, főleg olyanok, akik nem szívesen tárják fel problémáikat mások előtt.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, ébresztő föl! Már is szerda van a hét közepe, 2026. július 29-e egészen pontosan. Ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a nyár hivatalos adója. A mikrofonnál egészen 8-ig kísérő Tomi. Ébredjünk együtt, rengeteg mindennel készültem és sok mindent hoztam magammal. Vannak nálam helyi infók, hírek, ahogyan már megszokhattátok, ezen kívül témák, érdekességek, színes hírek a nagyvilágból, és brutálisan jó nyári dalok, úgyhogy nyissátok ki a füleiteket. Már csak azért is, mert hogy az első órában szó lesz majd arról is, hogy a kertünknek is szüksége van nyaralásra, illetve egy zenei hírt is hozok majd az óra második felében azzal kapcsolatban, hogy Peter Jackson restaurálta a Queen legendás budapesti koncertfilmjét. Várok mindenkit sok szeretettel, jó reggelt, még egyszer már is indulunk, jön a Loco Loco!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: még egyszer kellemes szép reggelt kívánok nektek itt a Pluszon szerdán július 29-én, és akkor érkezzen az első téma, egy kicsit kertészkedünk a folytatásban. Hát nem csak mi fáradunk el a nyári hónapokban, hanem a kertünk is. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a növényeknek is szükségük van egyfajta idézőjeles nyaralásra, vagyis regenerálódási időszakra. A nagy hőség, a vízhiány és a folyamatos napsütés ugyanis komoly stresszt okoz a kertben. Különösen akkor, ha a tulajdonos éppen nyaral, és mondjuk kevesebb figyelem jut az öntözésre. A legfontosabb, hogy a nyaralás előtt készítsük fel a kertet. A szakértők szerint érdemes mulccsal takarni a talajt, mert ez akár 50-70%-kal csökkenti a párolgást. A másik kulcslépés az időzített öntözés vagy a csepegtetőrendszer, amely egyenletes vízellátást biztosít akkor is, ha napokig nem vagyunk otthon. A növények számára a legnagyobb teher a hirtelen vízhiány, ezért a stabil öntözés sokkal fontosabb, mint a gyakori locsolás. Arra is figyelmeztet a szakértő, hogy a nyári hőségben nem szabad erős meccést végezni, mert az új hajtások gyorsan kiszáradnak. A szakértők szerint a kert nyaralása valójában arról szól, hogy minél kevesebb stresszt kapjon, és a lehető legstabilabb környezetet biztosítsuk számára, hogy miután hazaérkezünk, akkor is ugye ugyanolyan minőségben tündököljön, mint amikor elmentünk otthonról. Úgyhogy a nyaralás alatt is figyeljünk oda a növényekre, mert hogy nekik is szükségük van a törődésre. Nektek meg slágerekre és magyar kedvencekre, ugye? Én is öntözlek benneteket itt a Reggeli Pluszban. Jönnek a Sugar Babes csajok, ez a Hole in the Head.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

0: itt a reggeli pluszban szerdán sem hiányozhatnak a helyi infók és a hírek. Például azzal kapcsolatban, hogy a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség a közleményében arról tájékoztat, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 604 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 357. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, diszpécsert, autószerelőt, autómosót, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, eladót, vagy éppen szakképzetlen munkásokat keresnek. Hát van miből válogatni. További információkkal, ha felkeltettem az érdeklődéseteket, akkor most is, mint mindig, a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség székhelyén tudnak szolgálni, Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt, de telefonon is lehet érdeklődni 0259 436 821. Eredményes álláskeresést és jó munkát kívánok nektek, majd, de most még kellemes ébredést Horváth Tomi dalával, jön a Megszakad.
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

0: villámgyorsan telik az idő itt a reggeli pluszban, de ez nem véletlen, hiszen a Plusz FM-et hallgatjátok. Jó a társaság, köszi szépen, hogy itt vagytok. Én pedig egy filmes hírt hozok a folytatásban, ugyanis egy különleges filmes esemény készül. Peter Jackson csapata restaurálta a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült mozifilmet, amelyet hamarosan világszerte bemutatnak a mozik. A felújított 4K-s változat a budapesti klasszikus filmmaraton nyitó filmjeként debütál majd. A koncert egyébként történelmi pillanat volt annó. 80 ezer néző előtt játszott a Queen a budapesti Népstadionban, és további tízezrek hallgatták a falakon kívül. Ez volt az első alkalom, hogy egy nyugati világsztár csapat ilyen méretű koncertet adott a vasfüggöny mögött. A filmet egyébként 17 kamerával 35 mm-es filmre rögzítették, és nem csak a teljes show, hanem a zenekar budapesti pillanatai is láthatóak benne, a bécsi szárnyas hajós érkezéstől egészen mondjuk a szentendrei sétákig. A restaurálás során Jackson Park Road stúdiója új életet lehelt a képi és hanganyagba. Modern technológiával tisztították meg a felvételeket, és új hangkeverést kapott a film, így a legendás pillanatok újra átélhetőek minden eddiginél jobb minőségben, köztük az is, amikor ugye Freddie Mercury magyarul előadta a Tavaszi szélvizet áraszt című dalt. Hamarosan tehát a mozikban a Queen 1986-os budapesti koncertfilmje felújított változatban. Nálunk pedig slágerek és magyar kedvencek itt a Plusz FM-en addig is, amíg várakozunk, jön a Destiny's Child és a Lose My Breath.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.

0: A reggeli plusz light edition első óráját zárjuk szerdán. Várjuk a friss információkat, a ropogós híreket. Ebben Ábrahám Miklós kollégám lesz a mai napon a segítségünkre. Fogadjátok őt is nagyon sok szeretettel. Tőlem pedig a slágereket és a magyar kedvenceket a következő órában is. Jön majd az ezredforduló környékéről Sophie Alice Baxter és a Murder on the Dance Floor. Aztán zenél majd Bon Jovi. Kezdésként pedig érkezik Dua Lipa. Ez lesz a Houdini.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezerei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott külföldi jövedelmeik miatt. A kataszteri hivatal leállása miatt meghosszabbítják a kedvezményes áfakulcs hatályát. A fogyasztás visszaesőben, és megtakarítani is egyre kevesebbet tudok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezrei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott jövedelmeik miatt, miután az ANAV hatalmas adatmennyiséget kapott az Európai Unió más tagállamaiból. A Profit Control információi szerint több százezer olyan adózóról van szó, akiket a tagállamok adóhatóságai közötti információcsere alapján azonosítottak. A célkeresztbe kerülő bevételek között szerepelnek többek között az ingatlan kiadásból, a kriptovaluta tranzakciókból, valamint a külföldön végzett egyéb önálló tevékenységekből származó jövedelmek. Az eltitkolt bevételek mellett a hatóság olyan eseteket is azonosított, amikor az Európai Unió más államaiban letelepedett, ott legálisan adózó román állampolgárok nem értesítették az itteni hatóságokat adóilletőségük megváltozásáról. A parlament még ezen a héten elfogad egy olyan törvénytervezetet, amely meghosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs hatályát azon lakásvásárlások esetében, amelyekre már megkötötték az adásvételi szerződést, de a konkrét tranzakciót nem lehet nyelvbe ütni. A törvénymódosításra azért van szükség, mivel a határidő július 31-én lejár, a kataszteri hivatal szolgáltatásai pedig már két hete elérhetetlenek. A többletköltség viszont lakásonként akár 14 000 euró is lehet. A kedvezményes áfakulcs a jelek szerint még két hónapig lesz érvényes. A kedvezményezők szerint a szeptember 30-áig tartó határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat. Az Európai Unióban 0,2% ponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében, közölte az Eurostat. Az adatokat szolgáltató tagállamok közül a legnagyobb növekedést Magyarországon mérték, ahol 3,4% ponttal emelkedett a megtakarítási ráta. A legjelentősebb 5,3% pontos visszaesést Romániában jegyezték fel. Az EU-ban a háztartások egyfőre jutó reál jövedelme 0,1%-kal nőtt, a reál fogyasztása pedig 0,2%-kal csökkent az idei első negyedévben. Romániában a rendelkezésre álló jövedelem 8,1%-kal, az egyéni fogyasztási kiadások pedig 0,5%-kal estek vissza az előző negyedévhez képest.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Elkezdett emelkedni a hőmérséklet, a mai napon már 33 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 17 fok körül alakul majd a csúcs hőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, csapadék nem várható, frissítő záporok, zivatarok fordulhatnak elő maximum. Fronthatás sem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont ismét extrém erős.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürög irányából érkező járművek a Hornbakáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér tér vagy a Szent Andrássy út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrássy út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürökt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: További szép reggelt kívánok nektek, és jó rádiózást itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Már 2026. július 29-e van, szerda, a hét közepe, viszont reggel 8-ig együtt nyomjuk az ipart, úgyhogy várok mindenkit nagyon sok szeretettel. A mikrofonnál a stúdióban a házigazda, a műsorvezető, a szerkesztő Kessérű Tomi. Ebben az órában is hoztam magammal témákat. Szó lesz majd arról, hogy extrém módon felmelegedett a földközi tenger vize, ami hát Európa időjárását is jelentősen befolyásolhatja. Illetve az óra második felében beszámolok majd arról is, hogy látványos napfogyatkozás érkezik augusztusban Európa fölé. Közben természetesen készülök egy fontos helyi infóval is, illetve a legjobb dalokkal, slágerekkel és magyar kedvencekkel, a Pluszon már is Dua Lipa énekel, ez a Houdini. Jó reggelt!
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: reggelt, jó reggelt mindenkinek, pluszosok, itt a reggeli plusz Light Edition második órájában, ahol már is ismét téma a folytatásban, méghozzá a környezetünk védelmével kapcsolatban. A földközi tenger hőmérséklete idén nyáron ugyanis rekord magasságokba emelkedett, és ez már nem csak a térség klímáját, hanem egész Európa időjárását befolyásolja. A tengervíz sok helyen 30 fok körüli értékeket mutat, ami a meteorológusok szerint olyan, mintha egy hatalmas hőakkumulátor működne a kontinens déli részén. A túlmelegedett tenger miatt gyengül a nyári szélrendszer, amely normál esetben hűvösebb levegőt hozna Európa belső területeire. A szélcsendes időszakok miatt a hőhullámok tovább tartanak, a levegő nem cserélődik, és a forróság napokig vagy akár hetekig beragadhat. A szakértők szerint ez az egyik oka annak, hogy a mediterrán térségben és Közép-Európában is egyre gyakoribbak az extrém hőnapok. A meleg tengervíz ráadásul kedvez a heves zivataroknak és a mediterrán ciklonoknak, így a következő hetekben szélsőséges időjárási helyzetek alakulhatnak ki, azaz hirtelen viharok, felhőszakadások, majd újabb hőhullámok. A kutatók szerint a földközi tenger gyors melegedése hosszú távon Európa egyik legnagyobb klímakockázata, úgyhogy ezügyben kellene valamit lépnünk nekünk embereknek, hát hogy pontosan mit, azt én sajnos nem tudom, de a szakemberek valószínűleg igen, úgyhogy egy nagy nemzetközi összefogásra lenne szükség ahhoz, hogy megmentsük a földközi tengert és magát Európát is természetesen. Várjuk a fejleményeket ezzel kapcsolatban. Én meghozom nektek a Bon Jovi dalát a folytatásban itt a Pluszon, a Reggeli Pluszban.
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz

0: reggeli plusz light editionben is van helyben járó rovatunk természetesen. Fontos info következik, figyelem. A tartós aszály miatt ugyanis vízkorlátozásokat vezetnek be Bihar megyében. A Bihar megyei prefektúra arra utasította az önkormányzatokat, hogy helyi intézkedésekkel korlátozzák az ivóvíz nem létfontosságú felhasználását. A közüzemi ivóvizet ezentúl tilos lesz pázsit öntözésére, úszómedencék feltöltésére, valamint gépkocsik, udvarok és járdák mosására használni. A prefektúra szerint a csapadék hiány miatt jelentősen csökkent a vízforrások hozama és a tározók vízkészlete, ezért az ivóvizet kizárólag háztartási célokra és az állatok itatására kell fenntartani. Azokon a településeken, ahol a vízkészletek már nem elegendőek a folyamatos ellátáshoz, a szolgáltatók időszakos vízkorlátozást is bevezethetnek. Erről a lakosságot legalább 24 órával korábban értesíteniük kell. A prefektúra arra is kötelezte az önkormányzatokat, hogy ellenőrizzék a közkutak és források állapotát. Szükség esetén alternatív vízforrásként használják azokat, valamint 5 napon belül számoljanak be a bevezetett intézkedésekről és azok ellenőrzéséről. Hát köszönöm szépen a megértéseteket, a türelmeteket és az együttműködéseteket ezekben a forró napokban. Cserében hűtelek benneteket slágerekkel és magyar kedvencekkel. Nem sokára érkezik egy újabb jó dal, de előtte természetesen jönnek a friss hírek is, méghozzá Ábrahám Miklós kollégám tolmácsolásában, aztán vissza a kedvencekhez, már is mutatom, hogy mivel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ru-ra további információkért.
2: Ez a fal túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezerei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott külföldi jövedelmeik miatt. A kataszteri hivatal leállása miatt meghosszabbítják a kedvezményes áfakulcs hatályát. A fogyasztás visszaesőben, és megtakarítani is egyre kevesebbet tudok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezrei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott jövedelmeik miatt, miután az ANAV hatalmas adatmennyiséget kapott az Európai Unió más tagállamaiból. A Profit.ru információi szerint több százezer olyan adózóról van szó, akiket a tagállamok adóhatóságai közötti információcsere alapján azonosítottak. A célkeresztbe kerülő bevételek között szerepelnek többek között az ingatlan kiadásból, a kriptovaluta tranzakciókból, valamint a külföldön végzett egyéb önálló tevékenységekből származó jövedelmek. Az eltitkolt bevételek mellett a hatóság olyan eseteket is azonosított, amikor az Európai Unió más államaiban letelepedett, ott miatt legálisan adózó román állampolgárok nem értesítették az itteni hatóságokat adóilletőségük megváltozásáról. A parlament még ezen a héten elfogad egy olyan törvénytervezetet, amely meghosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfa kulcshatályát azon lakásvásárlások esetében, amelyekre már megkötötték az adásvételi szerződést, de a konkrét tranzakciót nem lehet nyelvbe ütni. A törvénymódosításra azért van szükség, mivel a határidő július 31-én lejár, a kataszteri hivatal szolgáltatásai pedig már két hete elérhetetlenek. A többletköltség viszont lakásonként akár 14 000 euró is lehet. A kedvezményes áfa kulcsa jelek szerint még két hónapig lesz érvényes. Kedvezményezők szerint a szeptember 30-áig tartó határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat. Az Európai Unióban 0,2% ponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében, közölte az Eurostat. Az adatokat szolgáltató tagállamok közül a legnagyobb növekedést Magyarországon mérték, ahol 3,4% ponttal emelkedett a megtakarítási ráta. A legjelentősebb 5,3% pontos visszaesést Romániában jegyezték fel. Az EU-ban a háztartások egyfőre jutó reáljövedelme 0,1%-kal nőtt, a reálfogyasztása pedig 0,2%-kal csökkent az idei első negyed évben. Romániában a rendelkezésre álló jövedelem 8,1%-kal, az egyéni fogyasztási kiadások pedig 0,5%-kal estek vissza az előző negyedévhez képest.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Elkezdett emelkedni a hőmérséklet, a mai napon már 33 fokot mérhetünk napközben, éjjel pedig 17 fok körül alakul majd a csúcs hőmérséklet. A szél helyenként megélénkülhet, csapadék nem várható, frissítő záporok, zivatarok fordulhatnak elő maximum. Fronthatás sem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont ismét extrém erős.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefán Csemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürög irányából érkező járművek a Hornbach áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürög felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: A hírek után akkor ismét itt vagyok a Reggeli Pluszban, és akkor folytatjuk. Nem sokára hozom majd nektek a témát ugye azzal kapcsolatban, hogy látványos napfogyatkozás érkezik augusztusban Európa fölé. Mindenképpen figyeljetek, most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: már is itt vagyok a reggeli pluszban, és akkor csillagászkodunk egy kicsit, ugyanis augusztusban különleges égi jelenség várható. Részleges napfogyatkozás lesz látható Európa nagy részén. Ez azt jelenti, hogy a holdekkor úgy fog elvonulni a nap előtt, hogy annak egy szeletét kitakarja. A jelenség látványos, de a biztonságos megfigyeléshez természetesen megfelelő védőszemüveg szükséges. Egyébként a napfelszínének néhány százaléka tűnik majd el. A legjobb megfigyelési körülmények Észak-Európában várhatóak, ahol a takarás jóval látványosabb lesz. A csillagászok szerint ez az esemény remek alkalom lehet arra, hogy a nyári égbolt iránt érdeklődők közelebb kerüljenek a csillagászathoz, hiszen a jelenség szabad szemmel is követhető, ahogyan mondtam, megfelelő védelemmel. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy soha nem szabad közvetlenül a napba nézni, még részleges fogyatkozás idején sem. A hagyományos napszemüveg nem elegendő, kizárólag speciális napfogyatkozás néző fólia, vagy mondjuk távcsőre szerelt napvédő szűrő használható, esetleg hegesztő pajzs. A jelenség egyébként néhány órán át tart majd, és a délelőtti órákban lesz a leglátványosabb, mindez tehát augusztusban. Várjuk a napfogyatkozást, és várjuk a slágereket és a magyar kedvenceket közben itt a pluszon, ezek nem fogynak el, nyugi, jön Sophia Liz Backstore, szép reggelt nektek!
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!

0: Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Eddig tartott a műszak a hét közepén. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt ébredtünk, és hogy a Plusz FM-et választottátok a mai napon is, szerdán is. Én Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. Most búcsúzom, viszont csütörtökön ismét találkozunk reggel 6-tól. Várok mindenkit sok szeretettel itt a Pluszon. A folytatásban friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig már Szegedi Mária kolléganőmé a terep. Ő egyébként a következő órát Morgan Wallen dalával indítja. Jön a Love Somebody.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezerei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott külföldi jövedelmeik miatt. A kataszteri hivatal leállása miatt meghosszabbítják a kedvezményes áfakulcs hatályát. A fogyasztás visszaesőben, és megtakarítani is egyre kevesebbet tudok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezrei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott jövedelmeik miatt. Miután az ANAF hatalmas adatmennyiséget kapott az Európai Unió más tagállamaiból. A Profit.ro információi szerint több százezer olyan adózóról van szó, akiket a tagállamok adóhatóságai közötti információcsere alapján azonosítottak. A célkeresztbe kerülő bevételek között szerepelnek többek között az ingatlan kiadásból, a kriptovaluta tranzakciókból, valamint a külföldön végzett egyéb önálló tevékenységekből származó jövedelmek. Az eltitkolt bevételek mellett a hatóság olyan eseteket is azonosított, amikor az Európai Unió más államaiban letelepedett, legálisan adózó román állampolgárok nem értesítették az itteni hatóságokat adóilletőségük megváltozásáról. A parlament még ezen a héten elfogad egy olyan törvénytervezetet, amely meghosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs hatályát azon lakásvásárlások esetében, amelyekre már megkötötték az adásvételi szerződést, de a konkrét tranzakciót nem lehet nyelbe ütni. A törvénymódosításra azért van szükség, mivel a határidő július 31-én lejár, a kataszteri hivatal szolgáltatásai pedig már két hete elérhetetlenek. A többletköltség viszont lakásonként akár 14 ezer euró is lehet. A kedvezményes áfakulcs a jelek szerint még két hónapig lesz érvényes. Kezdeményezők szerint a szeptember 30-áig tartó határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat. Az Európai Unióban 0,2% ponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében, közölte az Eurostat. Az adatokat szolgáltató tagállamok közül a legnagyobb növekedést Magyarországon mérték, ahol 3,4% ponttal emelkedett a megtakarítási ráta. A legjelentősebb 5,3% pontos visszaesést Romániában jegyezték fel. Az EU-ban a háztartások egy főre jutó reál jövedelme 0,1%-kal nőtt, a reál fogyasztása pedig 0,2%-kal csökkent az idei első negyedévben. Romániában a rendelkezésre álló jövedelem 8,1%-kal, az egyéni fogyasztási kiadások pedig 0,5%-kal estek vissza az előző negyedévhez képest.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Mától az ország minden régiójában számottevő felmelegedés kezdődik. Ma a nappali csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul. Holnap ez tovább fokozódik, a legmagasabb értékek elérik a 37 Celsius fokot is. Péntektől vasárnapig tovább erősödik a hőhullám, a nappali csúcshőmérséklet 36-38 helyenként akár 39 Celsius fok is lehet. Sok térségben trópusi éjszakákra kell számítani, a hőmérséklet éjszaka sem csökken, 20-23 Celsius fok alá. A meteorológusok szerint ez lehet az idei nyár egyik legerősebb hőhullám.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
6: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncselmári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. július 29-e szerda, a 89,6-on pedig a délelőtti pluszt hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, itt vagyok veletek déli 12 óráig helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. És mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, csak bátran 0359 17 22 22 ez a vezetékes számunk, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. És ne feledjétek, mától számottevő felmelegedést kezdődik, a kánikulai időszak várhatóan legalább 5-7 napig tart, a hőérzet pedig rendkívül kellemetlen lesz. Fogyasszatok elegendő folyadékot, és lehetőleg kerüljétek a hosszantartó napon tartózkodást, különösen délelőtt 11 és délután 18 óra között. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, a folytatásban már itt is van Morgan Wallen és a Love Somebody című slágere.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára.

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk, Hello Hello pluszosok, mintegy 50 millió eurós szabadidőközpont építését tervezi Nagyvárad önkormányzata a Szent Márton községhez tartozó Várad Csehi melletti 53 hektáros erdőben. Ide költöztetnék ugyanis a jelenlegi nagyváradi állatkertet. Emellett kalandparkot, gyermeküdülőfalut és a működéshez szükséges kiszolgáló létesítményeket is kialakítanának. A terveket Florin Birta nagyváradi és Krisztián Lázár váradszentmártoni polgármester ismertette. Birta elmondta, hogy a jelenlegi állatkert áthelyezése régóta napirenden van, részben azért, mert a területre új stadion építését tervezik. És azt is hangsúlyozta, hogy egy korszerű állatkert számára az erdős környezet a legmegfelelőbb. Kiemelte, hogy a projekt sikeréhez elengedhetetlen a szentmártoni polgármesteri hivatallal való együttműködés, és a beruházás turisztikai szempontból is jelentős lehet. Krisztián Leze szerint a fejlesztés a helyiek, a nagyváradiak és a Félixfürdőre érkező turisták számára egyaránt előnyös lesz. Bejelentette azt is, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből egymintegy 300 férőhelyes parkolót építene a leendő komplexummal szemben. A tervek szerint a létesítmény könnyen megközelíthető lesz Nagyváradról, Szentmártonból és Félixfürdőről is közúton. A jövőben pedig a tervezett villamos vasútvonal is javíthatja az elérhetőségét. Az állatkert átköltöztetése egyben feltétele annak is, hogy a jelenlegi helyén megépülhessen a tervezett új stadion. A szentmártoni községhez tartozó Várad Csehi melletti 53 hektáros erdőbe költöztetik tehát a nagyváradi állatkertet.

0: kormány.
1: Figyelem pluszosok, július 30-án csütörtökön 15 és 17 óra között ismét megszervezik Nagyváradon a Nagyvárad egy kenyeret adományoz elnevezésű jótékonysági kezdeményezést, amelynek célja, hogy a legegyszerűbb, mégis alapvető segítséget nyújtsa azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A kezdeményezés lényege egyszerű. Aki megteheti, egy kenyeret vihet valamelyik gyűjtőpontra, honnan a rászorulók ingyenesen elvihetik azt. A segítség pedig mindenki számára elérhető. A szervezőcsoport nagyváradi önkéntesekből áll, akik mindenféle politikai, vallási vagy civil szervezeti háttér nélkül dolgoznak azon, hogy a kezdeményezés hónapról hónapra minél több rászorulóhoz eljuthasson. A kenyéradományokat várják a Rogérius piac mellett, ősében a nyugdíjasok tömbháza melletti autóbusz megállóban, a Nufarul negyedben, illetve a Dacia sugárúton a profi üzletnél. A szervezők önkéntesek jelentkezését várják emellett. Megtalálhatóak a Facebookon, illetve lehet hívni őket a 0733 633 508-as telefonszámon. A kezdeményezés célja tehát, hogy rendszeres segítséget nyújtson a nehéz helyzetben élőknek.

0: reggelt pluszosok, ez volt Damiano David és a The First Time című slágere. Ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt a Szerda délelőtti plusz első órájában. Egy rövid reklámot követően érkezik Ábrahám Miklós kollégáma, bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok nagy szeretettel, én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok, időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és persze a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszőlő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
7: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
8: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
9: Nyári akció a Jani Kaucsuknál!
10: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
11: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
12: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
13: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémája Roma szemes kárjára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
16: Jó hír Romániának, hogy a legnagyobb beszállítója újraindította a kőolaj exportot. Az államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. A valóság azért sokkal árnyaltabb. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei.
17: Jó hír Romániának, hogy Kazahsztán újraindította a nyersolajszállítását a Kaszpi-cső vezeték konzorciumon keresztül. Miután a vállalat ismét fogadja a kőolajat a szállítóktól, és újrakezdte a berakodási műveleteket a Fekete-tengeri orosz kikötőben. A bejelentése azt követően került sor, hogy a múlt héten ideiglenesen felfüggesztették a berakodást a CPC tengeri terminálján, mivel a kőolaj vezetékrendszerbe történő betáplálása korlátozottá vált. A CPC útvonala bonyolítja le a kazah nyersolajexport túlnyomó részét. A szállítmányok korábbi leállítása a Fekete-tengeri civil hajók elleni dróntámadások következménye volt. Kazahsztán különben Románia a legnagyobb kőolaj beszállítója. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon, közölte Facebook oldalán Horáció Koszma. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Koszma arra nem tért ki, hogyan minősülhet sikernek a 30%-os kivitelezési arány, miközben a finanszírozás feltétele az, hogy augusztus végén minimum 50%-on álljon a beruházás. Az államtitkár szerint jó esély van arra, hogy augusztus 31-éig teljesítsék a Pénérérében vállalt összes mérföldkövet. Ez mintegy 2 milliárd euró lehívását jelenteni Románia számára. 10-ből 6 külföldön élő hazai állampolgár fektetett már be valamilyen formában Romániában, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne. Derül ki egy nemrég készült közvéleménykutatásból. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak. A kutatás szerint minden piac eltérő pénzügyi stratégiát igényel. Olaszországban a vagyon megőrzése és védelme áll a középpontban. Németországban a kiszámíthatóság a fő szempont. Spanyolországban a nosztalgikus alapú fogyasztás dominál. Az Egyesült Királyságban pedig a pénzügyi hozam az elsődleges hajtóerő.
18: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Mától az ország minden régiójában számottevő felmelegedés kezdődik. Ma a nappali csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul. Holnap ez tovább fokozódik, a legmagasabb értékek elérik a 37 Celsius fokot is. Péntektől vasárnapig tovább erősödik a hőhullám, a nappali csúcshőmérséklet 36-38 helyenként akár 39 Celsius fok is lehet. Sok térségben trópusi éjszakákra kell számítani, a hőmérséklet éjszaka sem csökken, 20-23 Celsius fok alá. A meteorológusok szerint ez lehet az idei nyár egyik legerősebb hőhullám.
19: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
20: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
18: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürök, tehát Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágeruzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürök felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
18: És most vissza a zenéhez.
0: Shakira és Burna Boy legújabb dalával folytatjuk a szerda délelőtöt, érkezik a Die Die. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
18: Slágerek!

A sok jó ütemben halad a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar püspöki vasútvonal korszerűsítése. Mind a négy szakaszon dolgoznak a helyreállítási terv célkitűzéseinek teljesítésén, közölte Horáció Kozme közlekedési államtitkár. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Tájékoztatása szerint augusztus végéig teljesíthetőek a vállalt mérföldkövek, ami mintegy 2 milliárd euró lehívását tenni lehetővé Románia számára. Hozzátette, hogy a munkálatok ezt követően is folytatódnak. A Kolozsvár és Nagyvárad közötti első felújított szakaszokon 2027-ben indulhat újra a vasúti forgalom, a teljes beruházás pedig várhatóan 2028-ban zárul le.

Túlzott koffeinfogyasztás kerülendő. Külön figyelmet kérnek az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!

kerék a szerda délelőtt, Nagyváradi a környékbeliek, remélem kellemesen. Mi zárjuk a délelőtti plusz első óráját, a folytatásban egy rövid reklámot követően érkezik Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel. De még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, ha bármi rendkívülit tapasztaltok az utakon, engem lehet hívni déli 12 óráig 0359 17 22 22 ezen a vezeték.

0: kes számon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 172222-es telefonszámunkra, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. A következő órát pedig már mutatom is, hogy mivel indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmektel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmektit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
5: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelőorvoshoz vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
7: A következő járra meg lesz a csípe!
8: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Jó hír Romániának, hogy a legnagyobb beszállítója újraindította a kőolaj exportot. Az államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. A valóság azért sokkal árnyaltabb. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír Romániának, hogy Kazahsztán újraindította a nyersolajszállítását a Kaszpi csővezeték konzorciumon keresztül. Miután a vállalat ismét fogadja a kőolajat a szállítóktól, és újrakezdte a berakodási műveleteket a Fekete-tengeri orosz kikötőben. A bejelentése azt követően került sor, hogy a múlt héten ideiglenesen felfüggesztették a berakodást a CPC tengeri terminálján, mivel a kőolaj vezetékrendszerbe történő betáplálása korlátozottá vált. A CPC útvonala bonyolítja le a kazah nyersolajexport túlnyomó részét. A szállítmányok korábbi leállítása a Fekete-tengeri civil hajók elleni dróntámadások következménye volt. Kazahsztán különben Románia legnagyobb kőolajbeszállítója. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Biharpüspöki vasútvonalon, közölte Facebook oldalán Horáció Koszma. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a Magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Koszma arra nem tért ki, hogyan minősülhet sikernek a 30%-os kivitelezési arány, miközben a finanszírozás feltétele az, hogy augusztus végén minimum 50%-on álljon a beruházás. Az államtitkár szerint jó esély van arra, hogy augusztus 31-ig teljesítsék a Penyerében vállalt összes mérföldkövet. Ez mintegy 2 milliárd euró lehívását jelenteni Románia számára. 10-ből 6 külföldön élő hazai állampolgár fektetett már be valamilyen formában Romániában, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne. Derül ki egy nemrég készült közvéleménykutatásból. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak. A kutatás szerint minden piac eltérő pénzügyi stratégiát igényel. Olaszországban a vagyon megőrzése és védelme áll a középpontban. Németországban a kiszámíthatóság a fő szempont. Spanyolországban a nosztalgikus alapú fogyasztás dominál, az Egyesült Királyságban pedig a pénzügyi hozam az elsődleges hajtóerő.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Mától az ország minden régiójában számottevő felmelegedés kezdődik. Ma a nappali csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul, holnap ez tovább fokozódik, a legmagasabb értékek elérik a 37 Celsius fokot is. Péntektől vasárnapig tovább erősödik a hőhullám, a nappali csúcshőmérséklet 36-38 helyenként akár 39 Celsius fok is lehet. Sok térségben trópusi éjszakákra kell számítani, a hőmérséklet éjszaka sem csökken, 20-23 Celsius fok alá. A meteorológusok szerint ez lehet az idei nyár egyik legerősebb hőhullám.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürög tehát Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbek áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürög felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello pluszosok, hogy telik a szerda délelőtt? Remélem kellemesen. 2026. július 29-e a 89,6-on pedig. Szegedi Máriát halljátok, déli 12 óráig itt vagyok, úgyhogy ha van kérdésetek, információtok, csak bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket, Plusz FM Nagyváradként. És ha már közösségi oldalak, új bejegyzést olvashattok nálunk, ezúttal arról, hogy augusztus 12-én különleges égi jelenséget láthatunk. Napfogyatkozás várható, tőlünk Nagyváradról azonban csak részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg. A szombat nagyon izgalmasnak és látványosnak ígérkezik, úgyhogy érdemes lesz napnyugta előtt az égboltot kémlelni. Csekkoljátok a bejegyzésünket, kommenteljetek, osszátok tovább, hogy ti kíváncsiak vagytok erre. Most pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Ahogy ígértem, itt van a folytatásban Lady Gaga és az Abrakadabra. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

a nagyváradi polgármesteri hivatal, hogy forgalomkorlátozásra kell számítani a mai nap folyamán az Ogorului utcán. A forgalomkorlátozásra azért van szükség, mert a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének részeként elbontják a régi vasúti pályát, és megépítik az új felépítményt a metróáruház közelében. A lezárás ideje alatt a Kolozsvári út felől érkezők a vasút feletti felüljárón keresztül a körgyűrű irányába közlekedhetnek, majd az újonnan megépített átjárón folytathatják útjukat. A körgyűrű körforgalma felől érkezők szintén a vasút feletti felüljárót használhatják, ahonnan visszatérhetnek a Kolozsvári útra. A Városháza arra kér benneteket, autósokat, hogy fokozott figyelemmel vezessetek. Tartsátok be a kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket, és lehetőség szerint választhatok alternatív útvonalat a torlódások elkerülése érdekében. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánunk nektek, és további jó rádiózást!

Zajlanak a korszerűsítési munkálatok, Nagyváradon újabb utcát aszfaltoztak le. Ezúttal a Nagyváradi egyes számú ipari park övezetében található Augustin Major utcában fektették le az első aszfalt réteget, ahol eddig csak kavicsréteg borította a közutat. Az 514 méter hosszú utcán eddig a földmunkákat és az útalap első zúzott kőrétegét készítették el, ezután következik az aszfaltozás. Az Augustin Major utca korszerűsítése az úttest és a gyalogos infrastruktúra felújítását, zöldövezetek kialakítását, a közvilágítás korszerűsítését, valamint a csapadékvízelvezető rendszer fejlesztését foglalja magában. A projekt részeként emellett 14 darab 8 méter magas ledégős villanyoszlopot is kihelyeznek. A munkálatok során a csapadékvízelvezető aknák bekötését is elvégzik a meglévő csatornahálózatba, hogy az esővizet hatékonyan gyűjtsék össze és vezessék el az úttestről. Folytatódnak tehát a korszerűsítés.

0: 9 óra 26 perc pluszosok, ez azt jelenti, hogy félidőhöz érkeztünk itt a Plusz FM szerda délelőtti adásának második órájában. A stafétát Ábrahám Miklósnak adom át, ő érkezik a hírekkel, például azzal, hogy az államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. A valóság viszont azért ennél sokkal árnyaltabb. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágerével várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
5: Mindegy, mire vagy allergiás, a Rinxil H a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Jó hír Romániának, hogy a legnagyobb beszállítója újraindította a kőolajexportot. Az államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. A valóság azért sokkal árnyaltabb. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír Romániának, hogy Kazahsztán újraindította a nyersolajszállítását a Kaszpi csővezeték konzorciumon keresztül. Miután a vállalat ismét fogadja a kőolajat a szállítóktól, és újrakezdte a berakodási műveleteket a Fekete-tengeri orosz kikötőben. A bejelentése azt követően került sor, hogy a múlt héten ideiglenesen felfüggesztették a berakodást a CPC tengeri terminálján, mivel a kőolaj vezetékrendszerbe történő betáplálása korlátozottá vált. A CPC útvonala bonyolítja le a kazah nyersolajexport túlnyomó részét. A szállítmányok korábbi leállítása a Fekete-tengeri civil hajók elleni dróntámadások következménye volt. Kazahsztán különben Románia a legnagyobb kőolajbeszállítója. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon, közölte Facebook oldalán Horáció Koszma. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a Magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Koszma arra nem tért ki, hogyan minősülhet sikernek a 30%-os kivitelezési arány, miközben a finanszírozás feltétele az, hogy augusztus végén minimum 50%-on álljon a beruházás. Az államtitkár szerint jó esély van arra, hogy augusztus 31-ig teljesítsék a Penyerérében vállalt összes mérföldkövet. Ez mintegy 2 milliárd euró lehívását jelenteni Románia számára. 10-ből 6 külföldön élő hazai állampolgár fektetett már be valamilyen formában Romániában, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne. Derül ki egy nemrég készült közvéleménykutatásból. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak. A kutatás szerint minden piac eltérő pénzügyi stratégiát igényel. Olaszországban a vagyon megőrzése és védelme áll a középpontban. Németországban a kiszámíthatóság a fő szempont. Spanyolországban a nosztalgikus alapú fogyasztás dominál. Az Egyesült Királyságban pedig a pénzügyi hozam az elsődleges hajtóerő.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: Mától az ország minden régiójában számottevő felmelegedés kezdődik. Ma a nappali csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul. Holnap ez tovább fokozódik, a legmagasabb értékek elérik a 37 Celsius fokot is. Péntektől vasárnapig tovább erősödik a hőhullám, a nappali csúcshőmérséklet 36-38 helyenként akár 39 Celsius fok is lehet. Sok térségben trópusi éjszakákra kell számítani, a hőmérséklet éjszaka sem csökken, 20-23 Celsius fok alá. A meteorológusok szerint ez lehet az idei nyár egyik legerősebb hőhullám.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncselmári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor című slágerével folytatjuk a szerda délelőtöt. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a Plusz FM!

magyar kedvencek, és helyi információk. Pluszosok, a nagyváradi polgármesteri hivatal ismét felhívta a lakóhelyi parkolóhelyet igénylők figyelmét, hogy az online felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő a liciteken való részvételhez. A regisztráció mellett kötelező benyújtani a parkolóhely iránti kérelmet és a szükséges dokumentumokkal együtt, amelyet a hivatalnak jóvá kell hagynia. A Városháza szerint sokan tévesen azt hiszik, hogy a portal.parker.oreade.ro oldalon történő regisztráció elegendő, pedig ez csupán az első lépés. A lakóhelyi parkolóhelyekre minden munkanapon tartanak liciteket a város különböző övezeteiben. A kérelmezők legkorábban a kérelem benyújtását követő 48 óra elteltével vehetnek részt a zárveréseken, feltéve, hogy addig kérelmüket jóvá hagyták. Az önkormányzat emlékeztet arra is, hogy egy lakáshoz legfeljebb egy lakóhelyi parkolóhely igényelhető. Mivel a férőhelyek száma korlátozott, azt javasolják az érdeklődőknek, hogy mielőbb nyújtsák be kérelmüket. További információkat a portal.parker.oradia.ro oldalon, illetve a polgármesteri hivatal parkolóhelykezelő szolgálatánál érhetők el. Wow.

hosszasok programajánlóval érkeztem. Július 30-án nyílik meg Nagyváradon a NOKA kiállító terében a NOKA Think Future című tárlat, amely a szervezet első feltörekvő művészeknek meghirdetett nyílt pályázatának eredményeként jött létre. A kiállításon 11 Nagyváradról, Kolozsvárról és Temesvárról kiválasztott fiatal alkotó munkái láthatók. A festészetet, szobrászatot, fotográfiát, kerámiát, hang- és videóművészetet felvonultató tárlat a kortárs művészet új generációjának ad bemutatkozási lehetőséget. A megnyitót július 30-án, tehát holnap csütörtökön 18 órától tartják a NOKA kiállító terében, amit a Kossuth, tehát az Independencei utca 20 szám alatt találtok. A program részeként pedig július 31-én 12 órától vezetett tárlatvezetésre, valamint 17 órától művészbeszélgetésre is várják az érdeklődőket. A kiállítás október 18-áig lesz látogatható, kettől vasárnapig 10 és 18 óra.

pluszosok, zárjuk a szerda délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. A folytatásban itt van Miklós, a bennünket leginkább érintő hírekkel, így én egy pár perc szünetere.

mindig elköszönök tőletek, de a hírek után jövök vissza hozzátok nagyváradi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel természetesen. És ne felejtjétek, ha van kérdésetek, információtok, én hívható vagyok déli 12 óráig, 0359 17 22 22 ezen a vezetékes számon. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, a következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok 100 000-ei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott külföldi jövedelmeik miatt. A kataszteri hivatal leállása miatt meghosszabbítják a kedvezményes áfakulcs hatályát. A fogyasztás visszaesőben, és megtakarítani is egyre kevesebbet tudok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok 100 000-ei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott jövedelmeik miatt. Miután az ANAV hatalmas adatmennyiséget kapott az Európai Unió más tagállamaiból. A Profit.ru információi szerint több 100 000 olyan adózóról van szó, akiket a tagállamok adóhatóságai közötti információcsere alapján azonosítottak. A célkeresztbe kerülő bevételek között szerepelnek többek között az ingatlan kiadásból, a kriptovaluta tranzakciókból, valamint a külföldön végzett egyéb önálló tevékenységekből származó jövedelmek. Az eltitkolt bevételek mellett a hatóság olyan eseteket is azonosított, amikor az Európai Unió más államaiban letelepedett, ott legálisan adózó román állampolgárok nem értesítették az itteni hatóságokat adóilletőségük megváltozásáról. A parlament még ezen a héten elfogad egy olyan törvénytervezetet, amely meghosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs hatályát azon lakásvásárlások esetében, amelyekre már megkötötték az adásvételi szerződést, de a konkrét tranzakciót nem lehet nyelvbe ütni. A törvénymódosításra azért van szükség, mivel a határidő július 31-én lejár, a kataszteri hivatal szolgáltatásai pedig már 2 hete elérhetetlenek. A többletköltség viszont lakásonként akár 14 000 euró is lehet. A kedvezményes áfakulcs a jelek szerint még 2 hónapig lesz érvényes. A kedvezményezők szerint a szeptember 30-áig tartó határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat. Az Európai Unióban 0,2% ponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében, közölte az Eurostat. Az adatokat szolgáltató tagállamok közül a legnagyobb növekedést Magyarországon mérték, ahol 3,4% ponttal emelkedett a megtakarítási ráta. A legjelentősebb 5,3% pontos visszaesést Romániában jegyezték fel. Az EU-ban a háztartások egyfőre jutó reál jövedelme 0,1%-kal nőtt, a reál fogyasztása pedig 0,2%-kal csökkent az idei első negyedévben. Romániában a rendelkezésre álló jövedelem 8,1%-kal, az egyéni fogyasztási kiadások pedig 0,5%-kal estek vissza az előző negyedévhez képest.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Mától az ország minden régiójában számottevő felmelegedés kezdődik. Ma a nappali csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul. Holnap ez tovább fokozódik, a legmagasabb értékek elérik a 37 Celsius fokot is. Péntektől vasárnapig tovább erősödik a hőhullám, a nappali csúcshőmérséklet 36-38 helyenként akár 39 Celsius fok is lehet. Sok térségben trópusi éjszakákra kell számítani, a hőmérséklet éjszaka sem csökken. 20-20 23 Celsius fok alá. A meteorológusok szerint ez lehet az idei nyár egyik legerősebb hőhullám.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürögtet Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Hello, nagyváradi a környékbeliek, 2026. július 29-e. Ma a Mártákat és a Flórákat köszöntjük nagy szeretettel névnapjuk alkalmából, istenietesen benneteket sokáig, és persze a születésnaposokat is. A 89,6-on a Plusz FM szerdő délelőtti adásának harmadik óráját kezdjük. Én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, mint minden hétköznap délelőtt. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. Most pedig, mielőtt tovább robognánk a Plusz FM legnagyobb slágereivel, ajánlom figyelmetekbe a Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalát, ahol új bejegyzést olvashattok. Ezúttal arról, hogy augusztus 12-én különleges égi jelenségnek lehetünk szemtanúi. Teljes napfogyatkozás várható tőlünk, Romániából azonban itt az ország nyugati részéről csak részleges napfogyatkozás figyelhető meg, de ez is nagyon látványosnak ígérkezik. Csekkoljátok a bejegyzésünket, kommenteljetek, lájkoljátok, osszátok tovább, most pedig hozom is a folytatást. Itt van Olivia Dean és a So Easy című slágere.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek! A tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe. A Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decebál piacnál és a Rogérius piacnál. A pontok minden extrém meleggel járó napon, 10 és 18 óra között működnek, hétvégén is. A hűsítő pontokon a lakosok pihenhetnek, hideg ivóvízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb, szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek, az alkohol és túlzott koffeinfogyasztás kerülendő. Külön figyelmet kérnek az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok! Don't give-

hírekkel érkeztem, plusz a sok. Július 18-ától ismét látogatható a Nagyváradi Városháza tornya, azaz ismét bejárható mind a 4 emelet. Tájékoztatott közleményében bennünket az Oradea Heritage. Amint egy 50 méteres torony első emeletén az óramű található, a második emeletről több mint 33 méter magasról nézhetünk le a városra, a harmadik több mint 40 méter magasan lévő emelet szintjén pedig a hatalmas kalapácsok negyed óránként jelzik az idő múlását. A negyedik, a legfelső emeletről pedig pazarlátvány tárul a városra, sőt a belváros épületeit teleszkóppal is kémlelhetjük. Azt viszont jó, ha figyelembe veszitek, hogy a hely szűkössége miatt a felső királón egyszerre 5 személynél több nem tartózkodhat. A torony 2-től vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható.

0: sem bánt.
1: Ez volt Diaz Mentha és a Méreg című slágerük, Hello Hello Plusz. A sok fél időhöz érkeztünk a szerda délelőtti plusz harmadik órájában. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, például azzal, hogy 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Maradjatok velünk, a részletekért Miklós érkezik, én pedig a hírek után jövök a Plusz FM legnagyobb slágereivel.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Jó hír Romániának, hogy a legnagyobb beszállítója újraindította a kőolajexportot. Az államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. A valóság azért sokkal árnyaltabb. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír Romániának, hogy Kazasztán újraindította a nyersolajszállítását a Kaszpi csővezeték konzorciumon keresztül. Miután a vállalat ismét fogadja a kőolajat a szállítóktól, és újrakezdte a berakodási műveleteket a Fekete-tengeri orosz kikötőben. A bejelentése azt követően került sor, hogy a múlt héten ideiglenesen felfüggesztették a berakodást a CPC tengeri terminálján, mivel a kőolaj vezetékrendszerbe történő betáplálása korlátozottá vált. A CPC útvonala bonyolítja le a kazah nyersolajexport túlnyomó részét. A szállítmányok korábbi leállítása a Fekete-tengeri civil hajók elleni dróntámadások következménye volt. Kazasztán különben Románia a legnagyobb kőolajbeszállítója. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon, közölte Facebook oldalán Horáció Koszma. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Koszma arra nem tért ki, hogyan minősülhet sikernek a 30%-os kivitelezési arány, miközben a finanszírozás feltétele az, hogy augusztus végén minimum 50%-on álljon a beruházás. Az államtitkár szerint jó esély van arra, hogy augusztus 31-éig teljesítsék a Penérérében vállalt összes mérföldkövet. Ez mintegy 2 milliárd euró lehívását jelenteni Románia számára. 10-ből 6 külföldön élő hazai állampolgár fektetett már be valamilyen formában Romániában, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne. Derül ki egy nemrég készült közvéleménykutatásból. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak. A kutatás szerint minden piac eltérő pénzügyi stratégiát igényel. Olaszországban a vagyon megőrzése és védelme áll a középpontban. Németországban a kiszámíthatóság a fő szempont. A nosztalgikus alapú fogyasztás dominál. Az Egyesült Királyságban pedig a pénzügyi hozam az elsődleges hajtóerő.
2: És most vissza a zenéhez!
1: Phil Collins slágerével folytatjuk a szerda délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Hello, hello, nagyváradiak! Környékbeliek, 39 projekt jutott tovább a nagyváradi részvételi költségvetésben. A 2026-os részvételi költségvetésre 55 pályázat érkezett, ezek közül az értékelő bizottság 39-et talált megvalósíthatónak. Három projektet azért utasítottak el, mert ugyanarra a célra már érkezett másik javaslat, 16 pedig nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Leggyakrabban azért, mert a tervezett beruházást költsége meghaladta a megengedett keretet. A tovább jutott projektek többsége zöld felületek bővítését, faültetést, parkok és zöld folyosók kialakítását célozza, emellett több kezdeményezés szorgalmaz biztonságos és okos kerékpártárolók, valamint kerékpárparkolók létesítését. A javaslatok között szerepel új körforgalom, elektromos autó töltőállomás, árnyékolt buszmegállók, ivókútak és párakapok kialakítása, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése is. A kulturális kezdeményezések közül elfogadták Bunyitai Vince kanonok mellszobrának felállítását a Bunyitai Ligetben, valamint egy emlékfal létrehozását a kommunista diktatúra idején felszámolt várat szülős egykori lakóinak tiszteletére. A tovább jutott projektek között sport és szabadidős fejlesztések is szerepelnek. Pluszosok, a 39 pályázatról szeptember 27-éig lehet online szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon. A legtöbb szavazatot kapó kezdeményezéseket a város később megvalósítja. Pluszosok, hajrá-hajrá, lehet szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon arról, hogy mely pályázatok valósuljanak meg.

Az álláskeresők figyelmét kérném, a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség közleményében ugyanis arról tájékoztat bennünket, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 688 megüresedett állás kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 381. Többek között épület és járműtakarítót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, szakácssegédet, takarítót hotelbe, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, szakmérnököket, állatgondozót, kézbesítőt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség székhelyén szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt. Mondom a telefonszámukat is, 0259 436 821. Sok sikert kívánunk az álláskeresőknek!

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

Nagyváradi a környékbeliek, ha épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netalán útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran 0359 17 22 22. Ezen a vezetékes számon déli 12 óráig elértek, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. Most pedig zárjuk a szerda délelőtt plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Miklós érkezik a hírekkel, én pedig a hírek után ezzel a szuper slágerrel várlak vissza benneteket.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig

0: Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Ritka egyetértés a parlamentben. Változó jövedéki adóval tartanák 10 lej alatt a dízel literenkénti árát. Figyelmeztetést tett közzé az Egészségügyi Minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A hazai lakosság nagy része az orvosi ellátás helyett inkább az öngyógyítást választja. 10-ből 7 romániai otthon kezeli fájdalmait. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nem csak a helyreállítási tervhez szükséges törvények kerültek napirendre a parlament rendkívüli ülésszakán. A képviselők az üzemanyagárakról, a kedvezményes lakásáfáról és az egészségügyi állások betöltéséről is tárgyaltak. A Hot News szerint ritkán látható egyetértés alakult ki a gázolajárát érintő javaslat körül. A képviselők támogatták azt a bizottsági módosítást, amely a piaci helyzethez igazodó jövedéki adó csökkentéssel fékezni az üzemanyagok drágulását. A becslések szerint az intézkedéssel 10 lej alatt lehetne tartani a gázolaj literenkénti árát. A javaslat szerint a jövedéki adót a piaci árak alakulásától függően 5-25% közötti mértékben lehetne csökkenteni. A pénzügyminisztérium két hetente vizsgálná felül a helyzetet. A törvény hatályba lépése után pedig első lépésként 10%-kal mérsékelnék az adót. Figyelmeztetést tett közzé az Egészségügyi Minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek ugyanis nagy megterhelést jelentenek a szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozás 11 óra és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 5 Celsius fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérséklethez képest. Fogyasszunk naponta legalább 1,5-2 liter folyadékot. Nem várjuk meg, amíg megszomjazunk, inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. A hazai lakosság nagy része inkább az öngyógyítást választja az orvosi ellátás helyett. Egy nemrég készült felmérés szerint 10-ből 7 ember otthon próbálja csillapítani a fájdalmát, és mindössze 12%-uk kér azonnali orvosi időpontot az első tünetek jelentkezésekor. A Bucharest Center for Economy legfrissebb tanulmánya komoly rendszerszintű problémákra világít rá az egészségügyi nevelés terén. A romániai lakosság majd 3/4-e érzi azt, hogy egyáltalán nem érti az orvostól kapott diagnózist. Ez a kommunikáció szakadék a terápia következetességét is veszélyezteti. A kialakult helyzetben felértékelődik a helyi gyógyszertárak szerepe. Bár a vén nélkül kapható gyógyszerek széles választéka érhető el a piacon, a patikákban recept nélkül általában a mérsékelt hatású készítményeket ajánlják. Az orvosok szerint a betegek gyakran estek abba a hibába, hogy önkényesen növelik a dózist, ami súlyos egészségügyi kockázatokkal jár.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Mától az ország minden régiójában számottevő felmelegedés kezdődik. Ma a nappali csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul. Holnap ez tovább fokozódik, a legmagasabb értékek elérik a 37 Celsius fokot is. Péntektől vasárnapig tovább erősödik a hőhullám, a nappali csúcshőmérséklet 36-38 helyenként akár 39 Celsius fok is lehet. Sok térségben trópusi éjszakákra kell számítani, a hőmérséklet éjszaka sem csökken, 20-23 Celsius fok alá. A meteorológusok szerint ez lehet az idei nyár egyik legerősebb hőhullám.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakította ki a Stefáncselmári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákoros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Hogy vagytok, pluszosok? Remélem, minden rendben veletek. Mi itt a 89,6-on már benne is vagyunk. A szert az élelőtti plusz negyedik órájában. Szegedi Mária vagyok, és itt vagyok veletek még déli 12 óráig. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Ma a Mártákat és a Flórákat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten jöttesen benneteket sokáig, és persze a születésnaposokat is. És nagyváradiak, környékbeliek, hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy a Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalán új bejegyzést olvashattok, ezúttal arról, hogy augusztus 12-én különleges égi jelenséget láthatunk közvetlenül napnyugta előtt. Csekkoljátok az új bejegyzésünket, lájkoljátok, osszátok tovább, írjatok kommentet, most pedig hozom is a Plusz FM legnagyobb slágerét. Itt van a Well Hello és az Éjfél Dájt című slágerük.
0: Slágerek, magyar kedvencek,

biztosok arról tájékoztat bennünket a nagyváradi polgármesteri hivatal, hogy forgalomkorlátozásra kell számítani a mai nap folyamán az Ogorului utcán. A forgalomkorlátozásra azért van szükség, mert a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének részeként elbontják a régi vasúti pályát, és megépítik az új felépítményt a metróáruház közelében. A lezárás ideje alatt a Kolozsvári út felől érkezők a vasút feletti felüljárón keresztül a körgyűrű irányába közlekedhetnek, majd az újonnan megépített átjárón folytathatják útjukat. A körgyűrű körforgalma felől érkezők szintén a vasút feletti felüljárót használhatják, ahonnan visszatérhetnek a Kolozsvári útra. A Városháza arra kér benneteket, autósokat, hogy fokozott figyelemmel vezessetek. Tartsátok be a kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket, és lehetőség szerint választhatok alternatív útvonalat a torlódások elkerülése érdekében. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánunk nektek, és további jó rádiózást!

váradi vasútállomás térségében zajló építkezések előre haladtával bővítették a munkatelepet, ezért le van zárva a Berzei és az Olimpiádei utcák. A forgalomkorlátozás nem csak az autósokat, hanem a tömegközlekedést is érinti. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTL tájékoztatása szerint módosult a 11-es, 18-as, 22-es, 29-es, 30-as, 32-es, 35-ös, 39-es és a 721-es autóbuszok útvonala. A járatok a lezárt útszakaszokat elkerülve közlekednek, emiatt több megálló, köztük a Bodola Gyula stadion és a vasútállomás melletti autóbusz pályaudvar megállói ideiglenesen kimaradnak egyes vonalakon. Emellett a 721-es járat végállomását a buszpályaudvarról az Olaszi Parkhoz helyezték át. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az ideiglenes útvonalakról és menetrendekről a társaság hivatalos felületein.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok! Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémája Roma szemes kárjára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
3: Ez a fa túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: És most vissza a zenéhez.
6: Sabozi a Barszang című slágerével folytatjuk a szerda délelőtöt. Mi utat, jó rádiózást, legyen csoda, szép napotok!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Get roll with the fever on the dance floor.

Még idén átadhatják pluszosok a forgalomnak az Észak-Erdély autópálya egy újabb szakaszát. Teljes erővel zajlik az Észak-Erdély autópálya Bihar-Bisztra-Terebes közötti szakaszának építése. A munkatelepen több mint 400 munkás és mintegy 350 munkagép dolgozik, mondta mindezt a Bihon.ro-nak a kivitelező cég tulajdonosa Benjamin Rusz. Elmondása szerint naponta 3500-3600 tonna aszfaltkeveréket és 2500-3000 köbméter betont építenek be, miközben folyamatosak a földmunkák is. A projekt részeként egy különleges parkoló is épül, egy mintegy 3 kilométeres szakaszt úgy alakítanak ki, hogy szükség esetén repülőgépek is leszállhassanak és megállhassanak rajta. Ró szerint az általuk épített szakasz még idén elkészülhet, de a forgalomba helyezés attól függ, hogyan halad a teljes autópálya projekt. Elképzelhető, hogy az elkészült részt ideiglenesen közútként megnyitják, erről azonban később születhet döntés. A kivitelező szerint a legnagyobb műszaki kihívást a magas töltések jelentik, ezért különös figyelmet fordítanak arra, hogy az út csak megfelelő állapotba kerüljön forgalomba. Ha minden jól megy, tehát még idén átadhatják a forgalomnak az Észak-Erdély autópálya Bihar-Bisztra-Terebes közötti szakaszát. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

Figyelem, pluszosok, július 30-án csütörtökön 15 és 17 óra között ismét megszervezik Nagyváradon a Nagyvárad egy kenyeret adományoz elnevezésű jótékonysági kezdeményezést, amelynek célja, hogy a legegyszerűbb, mégis alapvető segítséget nyújtsa azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A kezdeményezés lényege egyszerű. Aki megteheti, egy kenyeret vihet valamelyik gyűjtőpontra, honnan a rászorulók ingyenesen elvihetik azt. A segítség pedig mindenki számára elérhető. A szervezőcsoport nagyváradi önkéntesekből áll, akik mindenféle politikai, vallási vagy civil szervezeti háttér nélkül dolgoznak azon, hogy a kezdeményezés hónapról hónapra minél több rászorulóhoz eljuthasson. A kenyéradományokat várják a Rogérius piac mellett, ősiben a nyugdíjasok tömbháza melletti autóbusz megállóban, a Nufarul negyedben, illetve a Dacia sugárúton a profi üzletnél. A szervezők önkéntesek jelentkezését várják emellett. Megtalálhatóak a Facebookon, illetve lehet hívni őket a 0733 633 508-as telefonszámon. A kezdeményezés célja tehát, hogy rendszeres segítséget nyújtson a nehéz helyzetben élőknek.

0: A szerda délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy itt voltatok velem ma is. Ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. Én minden hétköznap délelőtt reggel 8-tól déli 12 óráig. Itt vagyok veletek a délelőtti pluszban. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel természetesen. A stafétát Ábrahám Miklós veszi át. Ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei, úgyhogy ne menjetek sehová. További jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Ritka egyetértés a parlamentben. Változó jövedéki adóval tartanák 10 lei alatt a dízzel literenkénti árát. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A hazai lakosság nagy része az orvosi ellátás helyett inkább az öngyógyítást választja. 10-ből 7 romániai otthon kezeli fájdalmait. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nem csak a helyreállítási tervhez szükséges törvények kerültek napirendre a parlament rendkívüli ülésszakán. A képviselők az üzemanyagárakról, a kedvezményes lakásáfáról és az egészségügyi állások betöltéséről is tárgyaltak. A Hot News szerint ritkán látható egyetértés alakult ki a gázolaj árát érintő javaslat körül. A képviselők támogatták azt a bizottsági módosítást, amely a piaci helyzethez igazodó jövedéki adó csökkentéssel fékezné az üzemanyagok drágulását. A becslések szerint az intézkedéssel 10 lei alatt lehetne tartani a gázolaj literenkénti árát. A javaslat szerint a jövedéki adót a piaci árak alakulásától függően 5-25% közötti mértékben lehetne csökkenteni. A pénzügyminisztérium 2 hetente vizsgálná felül a helyzetet. A törvény hatályba lépése után pedig első lépésként 10%-kal mérsékelnék az adót. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek ugyanis nagy megterhelést jelentenek a szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 óra és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 5 Celsius fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérséklethez képest. Fogyasszunk naponta legalább 1,5-2 liter folyadékot. Nem várjuk meg, amíg megszomjazunk, inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. A hazai lakosság nagy része inkább az öngyógyítást választja az orvosi ellátás helyett. Egy nemrég készült felmérés szerint 10-ből 7 ember otthon próbálja csillapítani a fájdalmát, és mindössze 12%-uk kér azonnali orvosi időpontot az első tünetek jelentkezésekor. A Bucharest Center for Economy legfrissebb tanulmánya komoly rendszerszintű problémákra világít rá az egészségügyi nevelés terén. A romániai lakosság majd 3/4-e érzi azt, hogy egyáltalán nem érti az orvostól kapott diagnózist. Ez a kommunikáció szakadék a terápia következetességét is veszélyezteti. A kialakult helyzetben felértékelődik a helyi gyógyszertárak szerepe. Bár a mind nélkül kapható gyógyszerek széles választéka érhető el a piacon, a patikákban recept nélkül általában a mérsékelt hatású készítményeket ajánlják. Az orvosok szerint a betegek gyakran estek abba a hibába, hogy önkényesen növelik a dózist, ami súlyos egészségügyi kockázatokkal jár.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvár

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Comtim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: Ati Kompresszorre, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradon.
1: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar

0: az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ritka egyetértés a parlamentben. Változó jövedéki adóval tartanák 10 lej alatt a dízzel literenkénti árát. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A hazai lakosság nagy része az orvosi ellátás helyett inkább az öngyógyítást választja. 10-ből 7 romániai otthon kezeli fájdalmait. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nem csak a helyreállítási tervhez szükséges törvények kerültek napirendre a parlament rendkívüli ülésszakán. A képviselők az üzemanyagárakról, a kedvezményes lakásáfáról és az egészségügyi állások betöltéséről is tárgyaltak. A Hot News szerint ritkán látható egyetértés alakult ki a gázolajárát érintő javaslat körül. A képviselők támogatták azt a bizottsági módosítást, amely a piaci helyzethez igazodó jövedéki adó csökkentésre fékezni az üzemanyagok drágulását. A becslések szerint az intézkedéssel 10 lej alatt lehetne tartani a gázolaj literenkénti árát. A javaslat szerint a jövedéki adót a piaci árak alakulásától függően 5-25% közötti mértékben lehetne csökkenteni. A pénzügyminisztérium 2 hetente vizsgálná felül a helyzetet. A törvény hatályba lépése után pedig első lépésként 10%-kal mérsékelnék az adót. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek ugyanis nagy megterhelést jelentenek a szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 óra és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 5 Celsius fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérséklethez képest. Fogyasszunk naponta legalább 1,5-2 liter folyadékot. Nem várjuk meg, amíg megszomjazunk, inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. A hazai lakosság nagy része inkább az öngyógyítást választja az orvosi ellátás helyett. Egy nemrég készült felmérés szerint 10-ből 7 ember otthon próbálja csillapítani a fájdalmát, és mindössze 12%-uk kér azonnali orvosi időpontot az első tünetek jelentkezésekor. A Bucharest Center for Economy legfrissebb tanulmánya komoly rendszerszintű problémákra világít rá az egészségügyi nevelés terén. A romániai lakosság majd 3/4-e érzi azt, hogy egyáltalán nem érti az orvostól kapott diagnózist. Ez a kommunikáció szakadék a terápia következetességét is veszélyezteti. A kialakult helyzetben felértékelődik a helyi gyógyszertárak szerepe. Bár a vén nélkül kapható gyógyszerek széles választéka érhető el a piacon, a patikákban recept nélkül általában a mérsékelt hatású készítményeket ajánlják. Az orvosok szerint a betegek gyakran estek abba a hibába, hogy önkényesen növelik a dózist, ami súlyos egészségügyi kockázatokkal jár.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok! Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémája Roma szemes kávéára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: céges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 Parknál.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezerei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott külföldi jövedelmeik miatt. A kataszteri hivatal leállása miatt meghosszabbítják a kedvezményes áfakulcs hatályát. A fogyasztás visszaesőben és megtakarítani is egy

0: egyre kevesebbet tudok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezrei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott jövedelmeik miatt. Miután az ANAV hatalmas adatmennyiséget kapott az Európai Unió más tagállamaiból. A Profit.ro információi szerint több százezer olyan adózóról van szó, akiket a tagállamok adóhatóságai közötti információcsere alapján azonosítottak. A célkeretbe kerülő bevételek között szerepelnek többek között az ingatlan kiadásból, a kriptovaluta tranzakciókból, valamint a külföldön végzett egyéb önálló tevékenységekből származó jövedelmek. Az eltitkolt bevételek mellett a hatóság olyan eseteket is azonosított, amikor az Európai Unió más államaiban letelepedett, legálisan adózó román állampolgárok nem értesítették az itteni hatóságokat adóilletőségük megváltozásáról. A parlament még ezen a héten elfogad egy olyan törvénytervezetet, amely meghosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs hatályát azon lakásvásárlások esetében, amelyekre már megkötötték az adásvételi szerződést, de a konkrét tranzakciót nem lehet nyelbe ütni. A törvénymódosításra azért van szükség, mivel a határidő július 31-én lejár, a kataszteri hivatal szolgáltatásai pedig már két hete elérhetetlenek. A többletköltség viszont lakásonként akár 14 ezer euró is lehet. A kedvezményes áfakulcs a jelek szerint még két hónapig lesz érvényes. Tényezők szerint a szeptember 30-áig tartó határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat. Az Európai Unióban 0,2% ponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében, közölte az Eurostat. Az adatokat szolgáltató tagállamok közül a legnagyobb növekedést Magyarországon mérték, ahol 3,4% ponttal emelkedett a megtakarítási ráta. A legjelentősebb 5,3% pontos visszaesést Romániában jegyezték fel. Az EU-ban a háztartások egyfőre jutó reál jövedelme 0,1%-kal nőtt, a reál fogyasztása pedig 0,2%-kal csökkent az idei első negyedévben. Romániában a rendelkezésre álló jövedelem 8,1%-kal, az egyéni fogyasztási kiadások pedig 0,5%-kal estek vissza az előző negyedévhez képest.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
2: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-el!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jó hír Romániának, hogy a legnagyobb beszállítója újraindította a kőolajexportot. Az államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. A valóság azért sokkal árnyaltabb. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír Romániának, hogy Kazahsztán újraindította a nyersolajszállítását a Kaszpi-cső vezeték konzorciumon keresztül. Miután a vállalat ismét fogadja a kőolajat a szállítóktól, és újrakezdte a berakodási műveleteket a Fekete-tengeri orosz kikötőben. A bejelentése azt követően került sor, hogy a múlt héten ideiglenesen felfüggesztették a berakodást a CPC tengeri termináján, mivel a kőolaj vezetékrendszerbe történő betáplálása korlátozottá vált. A CPC útvonala bonyolítja le a kazah nyersolajexport túlnyomó részét. A szállítmányok korábbi leállítása a Fekete-tengeri civil hajók elleni dróntámadások következménye volt. Kazahsztán különben Románia a legnagyobb kőolajbeszállítója. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon, közölte Facebook oldalán Horáció Koszma. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a

0: Kisebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a Magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Kozmáora nem tért ki, hogyan minősülhet sikernek a 30%-os kivitelezési arány. Miközben a finanszírozás feltétele az, hogy augusztus végén minimum 50%-on álljon a beruházás. Az államtitkár szerint jó esély van arra, hogy augusztus 31-ig teljesítsék a Penyerében vállalt összes mérföldkövet. Ez mintegy 2 milliárd euró lehívását jelenteni Románia számára. 10-ből 6 külföldön élő hazai állampolgár fektetett már be valamilyen formában Romániában, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne. Derül ki egy nemrég készült közvéleménykutatásból. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak. A kutatás szerint minden piac eltérő pénzügyi stratégiát igényel. Olaszországban a vagyon megőrzése és védelme áll a középpontban. Németországban a kiszámíthatóság a fő szempont. Spanyolországban a nosztalgikus alapú fogyasztás dominál. Az Egyesült Királyságban pedig a pénzügyi hozam az elsődleges hajtóerő.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
2: Let me tell you.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
2: Ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
5: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
6: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Ritka egyetértés a parlamentben. Változó jövedéki adóval tartanák 10 lej alatt a dízzel literenkénti árát. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A hazai lakosság nagy része az orvosi ellátás helyett inkább az öngyógyítást választja. 10-ből 7 romániai otthon kezeli fájdalmait. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nem csak a helyreállítási tervhez szükséges törvények kerültek napirendre a parlament rendkívüli ülésszakán. A képviselők az üzemanyagárakról, a kedvezményes lakásáfáról és az egészségügyi állások betöltéséről is tárgyaltak. A Hot News szerint ritkán látható egyetértés alakult ki a gázolajárát érintő javaslat körül. A képviselők támogatták azt a bizottsági módosítást, amely a piaci helyzethez igazodó jövedéki adó csökkentéssel fékezni az üzemanyagok drágulását. A becslések szerint az intézkedéssel 10 lej alatt lehetne tartani a gázolaj literenkénti árát. Javaslat szerint a jövedéki adót a piaci árak alakulásától függően 5-25% közötti mértékben lehetne csökkenteni. A pénzügyminisztérium 2 hetente vizsgálná felül a helyzetet. A törvény hatályba lépése után pedig első lépésként 10%-kal mérsékelnék az adót.

0: figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek ugyanis nagy megterhelést jelentenek a szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 óra és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 5 Celsius fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérséklethez képest. Fogyasszunk naponta legalább 1,5-2 liter folyadékot. Ne várjuk meg, amíg megszomjazunk, inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. A hazai lakosság nagy része inkább az öngyógyítást választja az orvosi ellátás helyett. Egy nemrég készült felmérés szerint 10-ből 7 ember otthon próbálja csillapítani a fájdalmát, és mindössze 12%-uk kér azonnali orvosi időpontot az első tünetek jelentkezésekor. A Bucharest Center for Economy legfrissebb tanulmánya komoly rendszerszintű problémákra világít rá az egészségügyi nevelés terén. A romániai lakosság majd 3/4-e érzi azt, hogy egyáltalán nem érti az orvostól kapott diagnózist. Ez a kommunikáció szakadék a terápia következetességét is veszélyezteti. A kialakult helyzetben felértékelődik a helyi gyógyszertárak szerepe. Bár a vén nélkül kapható gyógyszerek széles választéka érhető el a piacon, a patikákban recept nélkül általában a mérsékelt hatású készítményeket ajánlják. Az orvosok szerint a betegek gyakran estek abba a hibába, hogy önkényesen növelik a dózist, ami súlyos egészségügyi kockázatokkal jár.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvá

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást.
3: A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
4: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
5: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
6: Ez a fa túl szép lett.
7: Hogy érted, hogy túl szép?
6: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
7: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
6: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
7: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig

0: Minden, ami trilok. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
3: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM.
2: Plusz FM.
0: Slágerek,
2: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilha a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztató.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Élvezd a nyarat, kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezerei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott külföldi jövedelmeik miatt. A kataszteri hivatal leállása miatt meghosszabbítják a kedvezményes áfakulcs hatályát. A fogyasztás visszaesőben, és megtakarítani is egyre kevesebbet tudok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezrei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott jövedelmeik miatt, miután az ANAV hatalmas adatmennyiséget kapott az Európai Unió más tagállamaiból. A Profit.ru információi szerint több százezer olyan adózóról van szó, akiket a tagállamok adóhatóságai közötti információcsere alapján azonosítottak. A célkeresztbe kerülő bevételek között szerepelnek többek között az ingatlan kiadásból, a kriptovaluta tranzakciókból, valamint a külföldön végzett egyéb önálló tevékenységekből származó jövedelmek. Az eltitkolt bevételek mellett a hatóság olyan eseteket is azonosított, amikor az Európai Unió más államaiban letelepedett, ott legálisan adózó román állampolgárok nem értesítették az itteni hatóságokat adóilletőségük megváltozásáról. A parlament még ezen a héten elfogad egy olyan törvénytervezetet, amely meghosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs hatályát azon lakásvásárlások esetében, amelyekre már megkötötték az adásvételi szerződést, de a konkrét tranzakciót nem lehet nyelbe ütni. A törvénymódosításra azért van szükség, mivel a határidő július 31-én lejár, a kataszteri hivatal szolgáltatásai pedig már két hete elérhetetlenek. A többletköltség viszont lakásonként akár 14 ezer euró is lehet. A kedvezményes áfakulcs a jelek szerint még két hónapig lesz érvényes. A kedvezmény szerint a szeptember 30-áig tartó határidőig az előszerződése

0: rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat. Az Európai Unióban 0,2% ponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében, közölte az Eurostat. Az adatokat szolgáltató tagállamok közül a legnagyobb növekedést Magyarországon mérték, ahol 3,4% ponttal emelkedett a megtakarítási ráta. A legjelentősebb 5,3% pontos visszaesést Romániában jegyezték fel. Az EU-ban a háztartások egyfőre jutó reáljövedelme 0,1%-kal nőtt, a reálfogyasztása pedig 0,2%-kal csökkent az idei első negyedévben. Romániában a rendelkezésre álló jövedelem 8,1%-kal, az egyéni fogyasztási kiadások pedig 0,5%-kal estek vissza az előző negyedévhez képest.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Rossz FM. Reklám.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
5: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez.
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
0: Ez a

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Jó hír Romániának, hogy a legnagyobb beszállítója újraindította a kőolaj exportot. Az államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. A valóság azért sokkal árnyaltabb. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír Romániának, hogy Kazahsztán újraindította a nyersolajszállítását a Kaszpicső vezeték konzorciumon keresztül. Miután a vállalat ismét fogadja a kőolajat a szállítóktól, és újrakezdte a berakodási műveleteket a Fekete-tengeri orosz kikötőben. A bejelentése azt követően került sor, hogy a múlt héten ideiglenesen felfüggesztették a berakodást a CPC tengeri terminálján, mivel a kőolaj vezetékrendszerbe történő betáplálása korlátozottá vált. A CPC útvonala bonyolítja le a kazah nyersolajexport túlnyomó részét. A szállítmányok korábbi leállítása a Fekete-tengeri civil hajók elleni dróntámadások következménye volt. Kazahsztán különben Románia a legnagyobb kőolaj beszállítója. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon, közölte Facebook oldalán Horáció Koszma. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Koszma arra nem tért ki, hogyan minősülhet sikernek a 30%-os kivitelezési arány, miközben a finanszírozás feltétele az, hogy augusztus végén minimum 50%-on álljon a beruházás. Az államtitkár szerint jó esély van arra, hogy augusztus 31-éig teljesítsék a Penyerérében vállalt összes mérföldkövet. Ez mintegy 2 milliárd euró lehívását jelenteni Románia számára. 10-ből 6 külföldön élő hazai állampolgár fektetett már be valamilyen formában Romániában, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne. Derül ki egy nemrég készült közvéleménykutatásból. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak. A kutatás szerint minden piac eltérő pénzügyi stratégiát igényel. Olaszországban a vagyon megőrzése és védelme áll a középpontban. Németországban a kiszámíthatóság a fő szempont. Spanyolországban a nosztalgikus alapú fogyasztás dominál, az Egyesült Királyságban pedig a pénzügyi hozam az elsődleges hajtóerő.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel magyar kedvenc.

az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
2: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
0: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
4: Ez a fa túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
6: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most vissza a zenéhez.
7: Slágerek, magyar kedvezmények.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fenn nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ritka egyetértés a parlamentben. Változó jövedéki adóval tartanák tízlei alatt a dízzel literenkénti árát. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A hazai lakosság nagy része az orvosi ellátás helyett inkább az öngyógyítást választja. 10-ből 7 romániai otthon kezeli fájdalmait. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nem csak a helyreállítási tervhez szükséges törvények kerültek napirendre a parlament rendkívüli ülésszakán. A képviselők az üzemanyagárakról, a kedvezményes lakásáfáról és az egészségügyi állások betöltéséről is tárgyaltak. A Hot News szerint ritkán látható egyetértés alakult ki a gázolajárát érintő javaslat körül. A képviselők támogatták azt a bizottsági módosítást, amely a piaci helyzethez igazodó jövedéki adó csökkentése fékezni az üzemanyagok drágulását. A becslések szerint az intézkedéssel 10 lej alatt lehetne tartani a gázolaj literenkénti árát. A javaslat szerint a jövedéki adót a piaci árak alakulásától függően 5-25% közötti mértékben lehetne csökkenteni. A pénzügyminisztérium 2 hetente vizsgálná felül a helyzetet. A törvény hatályba lépése után pedig első lépésként 10%-kal mérsékelnék az adót. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek ugyanis nagy megterhelést jelentenek a szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 óra és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 5 Celsius fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérséklethez képest. Fogyasszunk naponta legalább 1,5-2 liter folyadékot. Várjuk meg, amíg megszomjazunk, inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. A hazai lakosság nagy része inkább az öngyógyítást választja az orvosi ellátás helyett. Egy nemrég készült felmérés szerint 10-ből 7 ember otthon próbálja csillapítani a fájdalmát, és mindössze 12%-uk kér azonnali orvosi időpontot az első tünetek jelentkezésekor. A Bucharest Center for Economy legfrissebb tanulmánya komoly rendszerszintű problémákra világít rá az egészségügyi nevelés terén. A romániai lakosság majd 3/4 érzi azt, hogy egyáltalán nem érti az orvostól kapott diagnózist. Ez a kommunikáció szakadék a terápia következetességét is veszélyezteti. A kialakult helyzetben felértékelődik a helyi gyógyszertárak szerepe. Bár a mind nélkül kapható gyógyszerek széles választéka érhető el a piacon, a patikákban recept nélkül általában a mérsékelt hatású készítményeket ajánlják. Az orvosok szerint a betegek gyakran estek abba a hibába, hogy önkényesen növelik a dózist, ami súlyos egészségügyi kockázatokkal jár.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz, ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezerei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott külföldi jövedelmeik miatt. A kataszteri hivatal leállása miatt meghosszabbítják a kedvezményes áfakulcs hatályát. A fogyasztás visszaesőben, és megtakarítani is egyre kevesebbet tudok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok százezrei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott jövedelmeik miatt. Miután az ANAF hatalmas adatmennyiséget kapott az Európai Unió más tagállamaiból. A Profit.ro információi szerint több százezer olyan adózóról van szó, akiket a tagállamok adóhatóságai közötti információcsere alapján azonosítottak. A célkeresztbe kerülő bevételek között szerepelnek többek között az ingatlan kiadásból, a kriptovaluta tranzakciókból, valamint a külföldön végzett egyéb önálló tevékenységekből származó jövedelmek. Az eltitkolt bevételek mellett a hatóság olyan eseteket is azonosított, amikor az Európai Unió más államaiban letelepedett, ott legálisan adózó román állampolgárok nem értesítették az itteni hatóságokat adóilletőségük megváltozásáról. A parlament még ezen a héten elfogad egy olyan törvénytervezetet, amely meghosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs hatályát azon lakásvásárlások esetében, amelyekre már megkötötték az adásvételi szerződést, de a konkrét tranzakciót nem lehet nyelbe ütni. A törvénymódosításra azért van szükség, mivel a határidő július 31-én lejár, a kataszteri hivatal szolgáltatásai pedig már két hete elérhetetlenek. A többletköltség viszont lakásonként akár 14 ezer euró is lehet. A kedvezményes áfakulcs a jelek szerint még két hónapig lesz érvényes. Tényezők szerint a szeptember 30-áig tartó határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat. Az Európai Unióban 0,2% ponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében, közölte az Eurostat. Az adatokat szolgáltató tagállamok közül a legnagyobb növekedést Magyarországon mérték, ahol 3,4% ponttal emelkedett a megtakarítási ráta. A legjelentősebb 5,3% pontos visszaesést Romániában jegyezték fel. Az EU-ban a háztartások egy főre jutó reál jövedelme 0,1%-kal nőtt, a reál fogyasztása pedig 0,2%-kal csökkent az idei első negyedévben. Romániában a rendelkezésre álló jövedelem 8,1%-kal, az egyéni fogyasztási kiadások pedig 0,5%-kal estek vissza az előző negyedévhez képest.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

legközelebb magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
1: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jó hír Romániának, hogy a legnagyobb beszállítója újraindította a kőolaj exportot. Az államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. A valóság azért sokkal árnyaltabb. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír Romániának, hogy Kazahsztán újraindította a nyersolajszállítását a Kaszpi csővezeték konzorciumon keresztül. Miután a vállalat ismét fogadja a kőolajat a szállítóktól, és újrakezdte a berakodási műveleteket a Fekete-tengeri orosz kikötőben. A bejelentése azt követően került sor, hogy a múlt héten ideiglenesen felfüggesztették a berakodást a CPC tengeri terminálján, mivel a kőolaj vezetékrendszerbe történő betáplálása korlátozottá vált. A CPC útvonala bonyolítja le a kazah nyersolajexport túlnyomó részét. A szállítmányok korábbi leállítása a Fekete-tengeri civil hajók elleni dróntámadások következménye volt. Kazahsztán különben Románia a legnagyobb kőolajbeszállítója. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon, közölte Facebook oldalán Horáció Koszma. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Koszma arra nem tért ki, hogyan minősülhet sikernek a 30%-os kivitelezési arány, miközben a finanszírozás feltétele az, hogy augusztus végén minimum 50%-on álljon a beruházás. Az államtitkár szerint jó esély van arra, hogy augusztus 31-ig teljesítsék a Penyererében vállalt összes mérföldkövet. Ez mintegy 2 milliárd euró lehívását jelenteni Románia számára. 10-ből 6 külföldön élő hazai állampolgár fektetett már be valamilyen formában Romániában, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne. Derül ki egy nemrég készült közvéleménykutatásból. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak. A kutatás szerint minden piac eltérő pénzügyi stratégiát igényel. Olaszországban a vagyon megőrzése és védelme áll a középpontban. Németországban a kiszámíthatóság a fő szempont. Spanyolországban a nosztalgikus alapú fogyasztás dominál. Az Egyesült Királyságban pedig a pénzügyi hozam az elsődleges hajtóerő.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ritka egyetértés a parlamentben. Változó jövedéki adóval tartanák 10 lei alatt a dízel literenkénti árát. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A hazai lakosság nagy része az orvosi ellátás helyett inkább az öngyógyítást választja. 10-ből 7 romániai otthon kezeli fájdalmait. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nem csak a helyreállítási tervhez szükséges törvények kerültek napirendre a parlament rendkívüli ülésszakán. A képviselők az üzemanyagárakról, a kedvezményes lakásáfáról és az egészségügyi állások betöltéséről is tárgyaltak. A Hot News szerint ritkán látható egyetértés alakult ki a gázolajárát érintő javaslat körül. A képviselők támogatták azt a bizottsági módosítást, amely a piaci helyzethez igazodó jövedéki adó csökkentése fékezni az üzemanyagok drágulását. A becslések szerint az intézkedéssel 10 lei alatt lehetne tartani a gázolaj literenkénti árát. A javaslat szerint a jövedéki adót a piaci árak alakulásától függően 5-25% közötti mértékben lehetne csökkenteni. A pénzügyminisztérium 2 hetente vizsgálná felül a helyzetet. A törvény hatályba lépése után pedig első lépésként 10%-kal mérsékelhetne

0: sokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. A hazai lakosság nagy része inkább az öngyógyítást választja az orvosi ellátás helyett. Egy nemrég készült felmérés szerint 10-ből 7 ember otthon próbálja csillapítani a fájdalmát, és mindössze 12%-uk kér azonnali orvosi időpontot az első tünetek jelentkezésekor. A Bucharest Center for Economy legfrissebb tanulmánya komoly rendszerszintű problémákra világít rá az egészségügyi nevelés terén. A romániai lakosság majd 3/4-e érzi azt, hogy egyáltalán nem érti az orvostól kapott diagnózist. Ez a kommunikáció szakadék a terápia következetességét is veszélyezteti. A kialakult helyzetben felértékelődik a helyi gyógyszertárak szerepe. Bár a vinn nélkül kapható gyógyszerek széles választéka érhető el a piacon, a patikákban recept nélkül általában a mérsékelt hatású készítményeket ajánlják. Az orvosok szerint a betegek gyakran estek abba a hibába, hogy önkényesen növelik a dózist, ami súlyos egészségügyi kockázatokkal jár.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-en!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Hit the beat and take it to the verse now.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal.

0: Profitkontroll információi szerint több százezer olyan adózóról van szó, akiket a tagállamok adóhatóságai közötti információcsere alapján azonosítottak. A célkeresztbe kerülő bevételek között szerepelnek többek között az ingatlan kiadásból, a kriptovaluta tranzakciókból, valamint a külföldön végzett egyéb önálló tevékenységekből származó jövedelmek. Az eltitkolt bevételek mellett a hatóság olyan eseteket is azonosított, amikor az Európai Unió más államaiban letelepedett, ott legálisan adózó román állampolgárok nem értesítették az itteni hatóságokat adóilletőségük megváltozásáról. A parlament még ezen a héten elfogad egy olyan törvénytervezetet, amely meghosszabbítja a 9%-os kedvezményes áfakulcs hatályát azon lakásvásárlások esetében, amelyekre már megkötötték az adásvételi szerződést, de a konkrét tranzakciót nem lehet nyelbe ütni. A törvénymódosításra azért van szükség, mivel a határidő július 31-én lejár, a kataszteri hivatal szolgáltatásai pedig már két hete elérhetetlenek. A többletköltség viszont lakásonként akár 14 ezer euró is lehet. A kedvezményes áfakulcs a jelek szerint még két hónapig lesz érvényes. Kezdeményezők szerint a szeptember 30-áig tartó határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat. Az Európai Unióban 0,2% ponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében, közölte az Eurostat. Az adatokat szolgáltató tagállamok közül a legnagyobb növekedést Magyarországon mérték, ahol 3,4% ponttal emelkedett a megtakarítási ráta. A legjelentősebb 5,3% pontos visszaesést Romániában jegyezték fel. Az EU-ban a háztartások egyfőre jutó reál jövedelme 0,1%-kal nőtt, a reál fogyasztása pedig 0,2%-kal csökkent az idei első negyed évben. Romániában a rendelkezésre álló jövedelem 8,1%-kal, az egyéni fogyasztási kiadások pedig 0,5%-kal estek vissza az előző negyed évhez képest.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jó hír Romániának, hogy a legnagyobb beszállítója újraindította a kőolaj exportot. Az államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. A valóság azért sokkal árnyaltabb. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír Romániának, hogy Kazasztán újraindította a nyersolajszállítását a Kaszpi csővezeték konzorciumon keresztül. Miután a vállalat ismét fogadja a kőolajat a szállítóktól, és újrakezdte a berakodási műveleteket a Fekete-tengeri orosz kikötőben. A bejelentése azt követően került sor, hogy a múlt héten ideiglenesen felfüggesztették a berakodást a CPC tengeri terminálján, mivel a kőolaj vezetékrendszerbe történő betáplálása korlátozottá vált. A CPC útvonala bonyolítja le a kaza nyersolajexport túlnyomó részét. A szállítmányok korábbi leállítása a Fekete-tengeri civil hajók elleni dróntámadások következménye volt. Kazasztán különben Románia a legnagyobb kőolajbeszállítója. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon, közölte Facebook oldalán Horáció Koszma. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át,

0: és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak. A kutatás szerint minden piac eltérő pénzügyi stratégiát igényel. Olaszországban a vagyon megőrzése és védelme áll a középpontban. Németországban a kiszámíthatóság a fő szempont. Spanyolországban a nosztalgikus alapú fogyasztás dominál. Az Egyesült Királyságban pedig a pénzügyi hozam az elsődleges hajtóerő.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ritka egyetértés a parlamentben. Változó jövedéki adóval tartanák tízlei alatt a dízzel literenkénti árát. Figyelmeztetést tett közzé az egészségügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A hazai lakosság nagy része az orvosi ellátás helyett inkább az öngyógyítást választja. 10-ből 7 romániai otthon kezeli fájdalmait. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nem csak a helyreállítási tervhez szükséges törvények kerültek napirendre a parlament rendkívüli ülésszakán. A képviselők az üzemanyagárakról, a kedvezményes lakásáfáról és az egészségügyi állások betöltéséről is tárgyaltak. A Hot News szerint ritkán látható egyetértés alakult ki a gázolajárát érintő javaslat körül. A képviselők támogatták azt a bizottsági módosítást, amely a piaci helyzethez igazodó jövedéki adó csökkentéssel fékezni az üzemanyagok drágulását. A becslések szerint az intézkedéssel 10 lej alatt lehetne tartani a gázolaj literenkénti árát. A javaslat szerint a jövedéki adót a piaci árak alakulásától függően 5-25% közötti mértékben lehetne csökkenteni. A pénzügyminisztérium 2 hetente vizsgálná felül a helyzetet. A törvény hatályba lépése után pedig első lépésként 10%-kal mérsékelnék az adót.

0: A hazai lakosság nagy része inkább az öngyógyítást választja az orvosi ellátás helyett. Egy nemrég készült felmérés szerint 10-ből 7 ember otthon próbálja csillapítani a fájdalmát, és mindössze 12%-uk kér azonnali orvosi időpontot az első tünetek jelentkezésekor. A Bucharest Center for Economy legfrissebb tanulmánya komoly rendszerszintű problémákra világít rá az egészségügyi nevelés terén. A romániai lakosság majd 3/4-e érzi azt, hogy egyáltalán nem érti az orvostól kapott diagnózist. Ez a kommunikáció szakadék a terápia következetességét is veszélyezteti. A kialakult helyzetben felértékelődik a helyi gyógyszertárak szerepe. Bár a vén nélkül kapható gyógyszerek széles választéka érhető el a piacon, a patikákban recept nélkül általában a mérsékelt hatású készítményeket ajánlják. Az orvosok szerint a betegek gyakran estek abba a hibába, hogy önkényesen növelik a dózist, ami súlyos egészségügyi kockázatokkal jár.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok 100 000-ei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott külföldi jövedelmeik miatt. A kataszteri hivatal leállása miatt meghosszabbítják a kedvezményes áfakulcs hatályát. A fogyasztás visszaesőben, és megtakarítani is egyre kevesebbet tudok. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Óriási akcióra készül a romániai adóhivatal. A következő hónapokban polgárok 100 000-ei kapnak adókivetési határozatot a 2021 és 2024 között szerzett, ám be nem vallott jövedelmeik miatt. Miután az ANAV hatalmas adatmennyiséget kapott az Európai Unió más tagállamaiból. A Profit.ru információi szerint több 100 000 olyan adózóról van szó, akiket a tagállamok adóhatóságai közötti információ.

0: akciót nem lehet nyelbe ütni. A törvénymódosításra azért van szükség, mivel a határidő július 31-én lejár, a kataszteri hivatal szolgáltatásai pedig már két hete elérhetetlenek. A többletköltség viszont lakásonként akár 14 ezer euró is lehet. A kedvezményes áfakulcsa jelek szerint még két hónapig lesz érvényes. A kezdeményezők szerint a szeptember 30-áig tartó határidőig az előszerződéssel rendelkező vásárlók lezárhatnák a telekkönyvi és közjegyzői eljárásokat. Az Európai Unióban 0,2% ponttal emelkedett, az euróövezetben pedig nem változott a háztartások megtakarítási rátája 2026 első negyedévében, közölte az Eurostat. Az adatokat szolgáltató tagállamok közül a legnagyobb növekedést Magyarországon mérték, ahol 3,4% ponttal emelkedett a megtakarítási ráta. A legjelentősebb 5,3% pontos visszaesést Romániában jegyezték fel. Az EU-ban a háztartások egy főre jutó reál jövedelme 0,1%-kal nőtt, a reál fogyasztása pedig 0,2%-kal csökkent az idei első negyedévben. Romániában a rendelkezésre álló jövedelem 8,1%-kal, az egyéni fogyasztási kiadások pedig 0,5%-kal estek vissza az előző negyedévhez képest.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

lazuláshoz, pihenéshez, nyaraláshoz. Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jó hír Romániának, hogy a legnagyobb beszállítója újraindította a kőolajexportot. Az államtitkár szerint nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon. A valóság azért sokkal árnyaltabb. 10-ből 7 külföldön élő romániai nem tervezi a hazatérést a következő egy évben. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír Romániának, hogy Kazahsztán újraindította a nyersolajszállítását a Kaszpi-cső vezeték konzorciumon keresztül. Miután a vállalat ismét fogadja a kőolajat a szállítóktól, és újrakezdte a berakodási műveleteket a Fekete-tengeri orosz kikötőben. A bejelentése azt követően került sor, hogy a múlt héten ideiglenesen felfüggesztették a berakodást a CPC tengeri terminálján, mivel a kőolaj vezetékrendszerbe történő betáplálása korlátozottá vált. A CPC útvonala bonyolítja le a kazah nyersolajexport túlnyomó részét. A szállítmányok korábbi leállítása a Fekete-tengeri civil hajók elleni dróntámadások következménye volt. Kazahsztán különben Románia a legnagyobb kőolaj beszállítója. Nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok a Kolozsvár-Nagyvárad-Bihar-Püspöki vasútvonalon, közölte Facebook oldalán Horáció Koszma. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Koszma arra nem tért ki, hogyan minősülhet sikernek a 30%-os kivitelezési arány, miközben a finanszírozás feltétele az, hogy augusztus végén minimum 50%-on álljon a beruházás. Az államtitkár szerint jó esély van arra, hogy augusztus 31-ig teljesítsék a Penyerében vállalt összes mérföldkövet. Ez mintegy 2 milliárd euró lehívását jelenteni Románia számára. 10-ből 6 külföldön élő hazai állampolgár fektetett már be valamilyen formában Romániában, miközben 70%-uk határozottan kizárja, hogy a következő 12 hónapon belül hazatérne. Derül ki egy nemrég készült közvéleménykutatásból. A Németországban élő románok körében a legmagasabb a befektetési arány, és ők nyújtják a legtöbb közvetlen pénzügyi támogatást a családjuknak. A kutatás szerint minden piac eltérő pénzügyi stratégiát igényel. Olaszországban a vagyon megőrzése és védelme áll a középpontban. Németországban a kiszámíthatóság a fő szempont. A nosztalgikus alapú fogyasztás dominál. Az Egyesült Királyságban pedig a pénzügyi hozam az elsődleges hajtóerő.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.